Rok. Rok rádio. Rok rádio. Rok. Rok rádio. Rok. Rok rádio. Rok. Je slušná muzika. Rok rádio. Rok. Je slušná muzika. Rok rádio. Rok. Je slušná muzika. Rádio. Rok. Je slušná muzika. Rok. Je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.